0: jelen felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátás szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás végelőtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Ez az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa.
2: Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: én is jól vagyok.
1: Zene, amelyet mindannyian szeretünk. Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferencesen kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet Elsimon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egy negyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 237-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátás szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Márko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban. Yeah.

Ez a Maxi Rádió magyar órája.

Ez az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa. Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.

Ez az Éjszaka. Éjszaka a Maxi Rádióval.

amitől jobban terik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös.

0: hazai kedvenceket.
1: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
2: Ismét egy hazai sláger.
1: A hazai, az igazi.
0: Maxi Rádió.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethetik földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dézsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Parko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: A Maxi Rádió.
1: Number one hit, megint kiakad a YouTube. Kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethetik földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilóta fülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Parko Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

amitől és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégse.

0: a Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszkós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a nemzeti kulturális alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Márko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Escucha el ritmo.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a

0: külső és a Leálló sávra terelik a forgalmat. Vásáros-Kemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Időjárás.
0: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
1: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4
1: Mi adunk ritmust a városnak?
0: Ez a Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZ.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát egy 30 és egy 36 éves férfi szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
18: Sport.
17: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
18: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
19: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Aki gyöngyösi, ezt hallgatja.
1: Mert a hazainál nincs jó.
0: Nincs jó.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

edzünk! Ma is meg kell mászni a napi kihívások hegyét, de segítünk felkapaszkodni. Egy jó nagy adag lendületet adunk a zenékkel. Jó reggelt, újra itt a... Wecker!

0: Zene, zene, zene, amelyet mindannyian szeretünk.
1: Amelyet mindannyian szeretünk.
2: Ez a Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Rádió.

92.4 Maxi Rádió. Ez a város kedvenc rádiója. She's crazy like a fool.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. C-c-c-c-c. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérté, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
13: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
14: 92.4
0: 92.4
15: Maxi Rádió.
16: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
17: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
18: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
18: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
1: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
18: Maxirádió.hu.
15: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
14: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
19: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
19: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösség élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagelletást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
20: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
16: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
19: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
22: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
23: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
21: Mindig a legjobb.
23: A legjobb.
21: Csak Gyöngyös kedvenc zené.
23: Kedvenc zené.
22: 92.4
21: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
24: Zenékkel növeljük az energiaszintet, minden reggel egészen 9-ig pörgetem tovább a kedvenceket. Frank Landrással a mikrofonnál, újra itt a...
25: Wecker.

0: A Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxirádió.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

Jó reggelt, a Vekker pörög tovább egészen 9-ig, csütörtök van, május 7-e. 1950-ben ezen a napon nyitották meg a Ferihegyi, mai nevén Liszt Ferenc repülőteret.

Az építkezés már a háború alatt elkezdődött, a tervező pedig olyan épületet álmodott meg, ami felülről nézve egy hatalmas repülőgépet formáz. Az átadás utáni első években a technika még gyerekcipőben járt. Nagy esőzések után a személyzetnek néha lapátokkal és talicskákkal kellett letakarítani a sarat a kifutópályáról, hogy a gépek le tudjanak szállni. Akkoriban a reptér még teljesen zárt világ volt, csak jeggyel vagy külön engedéllyel lehetett belépni a területére. A repülőtér és Korda György mára elválaszthatatlan lett a Reptér című sláger miatt, aminek a klipjét az egyes terminálon és a kifutópályákon forgatták. Pár éve hivatalosan is felkérték Gyuri bácsit a repülőtér nagykövetének, a dal pedig az intézmény nem hivatalos himnuszává vált.

A kedvenc zenéinkkel és hasznos érdekes infókkal ez a Vekker. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Az akcióhoz négy kiskereskedelmi lánc, az Aldi, az Auchan, a Lidl és a Tesco csatlakozott. Az adományokat pedig pénteken 14 és 20, szombaton 8 és 20 óra között lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon, amiknek a listája megtalálható az élelmiszerbank.hu/gyűjtés oldalon.

0: Egy város. Egy város. Egy rádió. Egy rádió. Egy ritmus. Ritmus.
1: Ez a Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. Mi adunk ritmust a városnak.

0: A Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4.

Ez a Wecker, jó reggelt, itt a csütörtöki premier filmajánló. Megérkezett a mozikba a kizárólag 18 éven felülieknek ajánlott Mortal Kombat 2 című amerikai akciófilm. A Mortal Kombat világában nincs tét nélküli mérkőzés, aki veszít, meghal, néha az is, aki nyer. Mégis vannak bajnokok, akik habozás nélkül vállalják a küzdelmet, hiszen tudják, hogy nem csupán a dicsőségért vagy a győzelem öröméért kell minden kockára tenniük, az egész világ jövőjét, a fény vagy a sötétség uralmát dönti el, hogy kikerekedik felül. Kár, hogy Johnny Cage-nek semmi kedve az egészhez, ő nem szokott verekedni, kivéve ha filmezik közben. A hatalmas sikert arató videójáték megfilmesítése új szintre lépett. Kegyetlenül, látványosan, megfékezhetetlenül mutatja be az új, mindent eldöntő bajnokságot, ahol pástra lépnek a régi bajnokok és egy kiöregedett hollywoodi színész, bizonyos Johnny Cage.

Becker minden reggel 7 és 9 között. Május 7-én a leghidegebb -2,3 fok volt, amit 1957-ben a Kékestetőn, majd 1999-ben Gagyvendékiben mértek. A legmelegebbet pedig ezen a napon 2003-ban Tiszaroffon mutatták a hőmérők, 34,4 fokot. Ma 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, többfelé lehet eső. Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. Hajnalban 5-12, holnap délután 21-26 fok valószínű. Valószínű az is, hogy holnap 7-kor visszatér majd a Wecker velem Frank Landrással. További szép napot a mai reggel utolsó mondata. Fogadjuk, hogy át tudok ugrani a két tető között.

0: semmit róla.
1: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
2: Friss hírek online
1: maxiradio.hu
2: 92.4
1: Maxi Rádió.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne.
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egésznapos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kiélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
3: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: te minden napod ritmusa. Mi játsszuk a 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei!
3: Csak a Maxi Rádióban!
0: Maxi Rádió! Gyöngyös rádiója!

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc.
2: Ez a Maxi Rádió.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Galaxy Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek,
0: a legnagyobb hazai slágerek
1: és a legújabb zenék.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Marad a szeles, hűvösebb idő. Kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok Köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egésznapos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormány fő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kiélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
18: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne.
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a Dölep Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kiélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
3: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a

0: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
1: Mi adunk ritmust a városnak?
2: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
2: Donde está el

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Várom Önöket minden vasárnap este 8-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban, a Star Portréval. A műsort kedd este 10-kor megismételjük.
0: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
4: Maxi Rádió.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Rádió.
1: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
2: Mi adunk ritmust a városnak?
3: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. HMSC.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
3: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
11: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
12: Maxi Rádió!
13: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
14: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
14: Maxiradio.hu.
12: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!

0: Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a Május Gyöngyösön, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Többnyire szer az utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösön is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mode Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, Vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.
2: Sport.
3: Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagy díjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
4: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
3: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy vidáman eltöltött hétvége családunkkal
2: a Mátrai Kisvasúton.
1: Barátainkkal eltöltött örömteli pillanatok
2: a legjobb mátrai borok társaságában.
1: Egy felejthetetlen koncertvárosunk főterén.
2: A Mátra Múzeumban járva megismerni múltunk értékeit.
1: Magyarország legmagasabb pontjából megcsodálni a Mátra természeti szépségét. Sástón járva megosztani ismerősökkel mindennapjaink élményét. A város iskoláiban lefektetni
2: életünk alapjait.
1: A város utcáin járva elmerengeni az építészet szépségén.
2: És a harangjáték,
1: ami oly kedves a szívünknek.
2: Gyöngyös, gyöngyös, mi így szeretünk.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
4: Csak a Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Többnyire szer az utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Helyenként útszűkületre és lámpás forgalomirányításra kell készülni, valamint Gyöngyösön és több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mode Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagy díjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Saudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, a térségben sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Mi játszok? A 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Munkaközben is.
1: 92.4.
2: 92.4.
3: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger.
1: Mi játsszuk az új slágereket?
0: Mi játsszuk az új slágereket is.
1: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
1: ritmust a városnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy vidáman eltöltött hétvége családunkkal
2: a Mátrai Kisvasúton.
1: Barátainkkal eltöltött örömteli pillanatok
2: a legjobb Mátrai Borok társaságában.
1: Egy felejthetetlen koncertvárosunk főterén.
2: A Mátra Múzeumban járva megismerni múltunk értékeit.
1: Magyarország legmagasabb pontjából megcsodálni a Mátra természeti szépségét. Sástón járva megosztani ismerősökkel mindennapjaink élményét. A város iskoláiban lefektetni
2: életünk alapjait.
1: A város utcáin járva elmerengeni az építészet szépségén.
2: És a harangjáték,
1: ami oly kedves a szívünknek.
2: Gyöngyös, gyöngyös, mi így szeretünk.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak
4: a Maxi Rádióban.
3: Maxi

0: ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Marad a szeles, hűvösebb idő. Kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok Köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egésznapos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormány fő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
19: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
17: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
1: Mindig a legjobb.
17: A legjobb.
1: Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
17: Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Dél.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

sok, ami megtörténhet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió.

Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja.

0: Hazai kedvenceket.
1: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
2: Ismét egy hazai sláger.
1: A hazai, az igazi.
0: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: itt vagyok.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa. Penso con sueño para

0: után ismét jönnek a város kedvencei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
2: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
1: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
2: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
3: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalomirányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egésznapos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Saudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk a térségben, sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
7: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
3: Mindig a legjobb.
7: A legjobb.
3: Csak Gyöngyös kedvenc zené.
7: Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Ez a

Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger!
1: Új sláger!
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello mindenkinek, Szilágyi János vagyok.
2: Hello, üdv mindenkinek, én Frankl András vagyok. Ez pedig a 92.4 Maxi Rádió.
1: Gyöngyös legjobb rádiója.
2: Janó, most már végre áruld el, hogy mitől intim a része.
1: Azért, mert az intim

0: érezze magát.
1: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
1: Csak.
2: A Maxi Rádióban.
1: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádiója.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai, az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be, mikor hallgatta a Maxi Rádiót. Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Mi-nél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
13: Maxi Rádió!
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak! Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Marad a szeles, hűvösebb idő. Kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalom irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösön is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a Dölep Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok Köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A Vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egésznapos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedű Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt leendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, a térségben sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
1: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
8: Mindig a legjobb.
1: A legjobb.
8: Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
1: 92.4
8: Maxi Rádió.

0: perce, minden napod ritmusa. Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió Navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Herik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádió.

amitől, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: a hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Többnyire szer az utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt, helyenként útszűkületre és lámpás forgalomirányításra kell készülni, valamint Gyöngyösön is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok, köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywood lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, Vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormány fő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgáló bizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi bahreini és szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, a térségben sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxirádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.

0: up with this game. So get your soda popping ready, cause we gonna soda pop it round here.
1: A Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
2: Amitől jobban indul a reggel,
1: amitől pörög a munkaidő,
2: amit hazafelé hangosan énekel.
1: A város kedvenc rádióját hallja.
2: 92.4
1: Maxi Rádió.

0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello mindenkinek, Szilágyi János vagyok.
2: Hello, üdv mindenkinek, én Frankl András vagyok. Ez pedig a 92.4 Maxi Rádió.
1: Gyöngyös legjobb rádiója.
2: Janó, most már végre áruld el, hogy mitől intim a része.
1: Azért, mert az Intim Részek című műsorunkban olyan kevésbé publikált vagy elhallgatott figyelemfelkeltő témákat érintünk, amikről általában senki nem beszél.
2: Mi viszont igen.
1: Egy dolog biztos, a legjobb helyen rádióznak, ez nem más, mint a 92.4 Maxi Rádió.
2: Minden csütörtökön 18 és 20 óra között mi adunk ritmust a városnak. Intim Részek.
1: Intim Részek.
2: Intim Részek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát. Érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak
4: a Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keres bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keres bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Marad a szeles, hűvösebb idő, kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Többnyire szer az utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Helyenként útszűkületre és lámpás forgalmi irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösen is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén, a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok Köztük a Lilin zenekar, a Mood Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felsőtárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felállóbb egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagydíjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettőse Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kiélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, a térségben sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
19: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Prémium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés? Pipa! Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal? Pipa! Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Marad a szeles, hűvösebb idő. Kétnapos rendezvénnyel indul a május Gyöngyösön. Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Többnyire száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az élénk időnként viharossá fokozódó szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Helyenként útszűkületre és lámpás forgalmi irányításra kell készülni, valamint Gyöngyösön is több helyen újítják az utakat, emiatt fennakadásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Heves vármegyében idén is színes program kínálattal várják a majálisozókat. A rendezvények középpontjában a közösségi élmények, a koncertek és a családi kikapcsolódás áll. A térség több településén a Tiszató környékétől a Mátráig szerveznek szabadtéri eseményeket, azonban a legnagyobb érdeklődésre idén is a gyöngyösi programok számíthatnak. Gyöngyös főterén kétnapos majális kezdődik május 1-én. A szervezők elsősorban a zenei élményekre építenek, pénteken délutántól egymást váltják a fellépők, színpadra lép többek között a The Lab Hip Hop, a Route 35 Country Band, a Retro Brass Show, valamint este ismert előadók is érkeznek. A napot a Sasvári Sándor koncertje, majd az Unisex, végül egy éjszakai buli zárja. A program sorozat szombaton Gyöngyös hangjai címmel folytatódik, ahol helyi és vendégzenekarok Köztük a Lilin zenekar, a Mode Garden és az Erős Pista gondoskodnak a hangulatról, az est sztár fellépője pedig a Hollywoodú lesz. A rendezvényben vásárosok és családi programok is várják a látogatókat. A vármegye más településein is pezsgő lesz a majális, Poroszlón retro felvonulással és gasztroprogramokkal készülnek, Felső-Tárkányban egész napos családi rendezvények és koncertek lesznek, 60-ban pedig főzőverseny, Vidámpark és esti nagy koncertek színesítik a kínálatot. Felülvizsgálják majd a magán- és állami egészségügyellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium, írta a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat. Nem fogadta el a Tisza párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza párt lendő parlamenti frakció vezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek. Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és mágnes szalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és spontán privatizáció haszonélvezőinek feltárására. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő úgynevezett vagyonmenekítést, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését. A MOL-hoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. Sport. Egy hónapos kényszerszünet után folytatódik a Forma 1 szezonja. A mezőny a hétvégén a Miami nagy díjon tér vissza a pályán. A korábbi Bahrein és Szaudi futamok az arab térséget érintő háborús helyzet miatt maradtak el. A világbajnoki pontversenyt meglepetése a Mercedes olasz újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti csapattársa George Russell előtt. A tabellán mögöttük a Ferrari párosa Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a McLaren kettősem Lando Norris és Oscar Piastri következik. Utóbbi elmondta, a pályán nehéz valódi barátságokat kialakítani, hiszen a versenyzők folyamatosan egymás legyőzésére törekednek, míg a csapattársak között is kiélezett a rivalizálás. Tavaly Norris és Piastri több alkalommal is összecsapott, és a jelek szerint Miami-ban is folytatódhat a párharc. A hétvége programja szombat este időmérővel, vasárnap futammal folytatódik, közben a sportág vezetése a szünet alatt szabálymódosításokat is bevezetett. Csökkentik az elektromos energia szerepét, így a versenyeken kevesebb taktikai tényezővel kell számolniuk a csapatoknak.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, a térségben sokfelé élénk lesz a szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.